0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 24-e, péntek van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A kőbányai segítő szűzanya lengyel templom harangját hallották. A 19-20. Század fordulóján a dinamikusan fejlődő Budapest lengyel emigránsok tömegeit vonza Budapestre. A lengyel munkások többnyire a jelenlegi 10. kerület kőbányáiban és téglagyárában dolgoztak. 1908-ban a lengyel emigránsokkal együtt Budapestre érkezik Vincenti Danek atya, akinek vezetésével megalakul a Lengyel Templomépítő Társaság. Danek atya fáradhatatlanul keresi az anyagi támogatókat, és így 1925-ben Kőbányán megindul a segítő szűzanya lengyel templom építése, mely 1927-ig tart. A templom tervezői a magyar Árkai Aladár és a lengyel Adolf Siskó Bohus voltak. A templom freskóit a lengyel Malcsik család festette. Igen figyelemreméltó a mennyezeti freskó, mely a lengyel sast ábrázolja. A sas alakját a Kőbányán lakó lengyel lányok arcaiból festette meg a művész. A lengyel sasnak ez a fajta ábrázolása a világon egyedülálló. Az oltárkép a segítő szűzanyát ábrázolja, és Danek atya Lembergből hozta magával. A templom színes üvegablakai lengyel-magyar szenteket ábrázolnak, így például Szent Kingát, Szent Lászlót, Szent Hedviget. A templom közelmúltban felújított orgonáját a II. Világháború idején Magyarországra menekült katonák hálaadományaiból építették 1940 és 43 között. A harangot a Lengyel Templomépítő Társaság és az amerikai hívek adományaiból 1926-ban öntötte Szlezák László aranykoszorús mester. Az Óhegy utcai templom Magyarországon egyedülálló lengyel templomként várja a lengyel és a magyar híveket.

0: Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Nagy István. Egy korábbi műsor ismétlését hallják.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Mai műsorunkban az Ágota közösség mutatkozik be, amely a Szent Ágota gyermekvédelmi szolgáltató, valamint az Ágota alapítvány munkatársaiból és önkénteseiből áll. Ők azok, akik az állami gondoskodásban nevelkedő gyerekek életét szeretnék jobbá tenni. Tartsanak velünk!
2: Tudjátok, hogy állami gondoskodásban nőttem föl.
1: Mondja Balogh Zsolt, a Szent Ágota gyermekvédelmi szolgáltató általános főigazgató helyettese.
2: És én azt gondolom, hogy egy ilyen helyen, ami a tiétek, ahova hazaérkeztek velünk együtt, egy ilyen helyen csak azt tudom kívánni a mai napra, hogy Isten hozott benneteket, érezzétek jó magatokat. Köszönöm, hogy vagytok. Köszönöm az önkénteseknek, köszönöm a kísérők nevében is, hogy létrehoztátok ezt a mai napot. Ha ránk nézel és megkérdezem minket, majd külön-külön nagyon szívesen mesélünk arról, hogy hogyan jutottunk el odáig, hogy van, akinek festő szakmája van és éli az életét, van, aki éppen most jár egyetemre, van, aki egy játszóházat vezet, jó magam pedig veletek vagyok, és a mindennapjaitokban köztetek pörgök. És vannak olyan munkatársak, akik családban élnek és hisznek bennetek. Tehát, hogy ezzel a kis gondolatmenettel kívánnék én még egyszer nagyon szép napot, és minden jót kívánok nektek.
3: Megkérünk, ugye, álljunk fel, és kérünk Isten áldását a mai napra.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mi Atyánk,
5: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Üdvözlök mindenkit a mai napon, nagyon szép felvezetőnk volt. A mai nap célja az, hogy mindenki jól érezze magát, az, hogy mellette nyerhetünk is, az egy plusz ráadás. Két részre osztottuk a mai napot, mint ha látjátok, fönt vannak és lent a fifák, ezen az oldalon pedig a dárcok. A mai napon szeretném, ha mindenki fair play játékot játszana. Tehát az, aki nagyon fair play módon játszott, segítette a társát, azoknak plusz pontokat mindenképpen fogunk adni.

0: Az Ágott Alapítvány Csongortéri Közösségi Házában vagytok most éppen, és az is nagyon fontos, hogy a Szent Ágott a Gyermekvédelmi Szolgáltatónak egyéb telephelyi vannak itt, ahol mind a nevelőszülők, mind a tanácsadókat várjuk ide, ahol szakmai együttműködésre hívjuk őket, közösen egyeztetünk, közösen gondolkozunk azzal a céllal kapcsolatosan, ahogyan mi a gyerekekről gondoskodunk, és ahogyan nevelni kívánjuk őket általuk.
1: Az Ágott a Közösség 1996. decemberében jött létre, azzal a céllal, hogy a családját nélkülözni kénytelen gyerekeket támogassuk, segítsük, szolgáljuk az ő életút alakulásukat.
2: Mondja Kotenc János, az Ágott a Közösség alapítója.
1: És megszólítottam erre a szolgálatra pár barátomat, fiatal lelkes teológusként voltak ott a csoportomban többen, és akkor 6-8-an elkezdtünk kijárni intézményekbe. És ott élményprogramokat szerveztünk, kirándulás, sportnapot, ilyen színjátszókört csináltam a gyerekeknek, és így tovább. És hát ma már minden megyében jelen vagyunk, sok ezer gyermeknek támogatást biztosítunk mindenféle fajta módon, ami létezik, és az Ágota ma már egy országos közhasznú alapítvány, és egyben egy országos karitatív közösség. 2011 tájékán a Komárom-Esztergom megyei gyermekvédelmi szakellátás került átvételre az államtól, és ezt követték utána a többi megyék. A teljes otthonnyújtó palettát átvettük, lakásotthonok, nevelőszülőjárózatok, stb. És ennek a szakmamódszertanát teljes egészében az Ágota Alapítvány szakmamódszertana képezi, és hát ez után érkezett egy komolyabb kormányfelkérés arra, hogy akkor az Egyházmegye, illetve a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató bővülhetne további megyék ellátásával. És így ma már 13 megyében vagyunk jelen, közel 7000 gyermeket gondozunk, és ezt egy 3000 fős odaadó kollégával végezzük, és hihetetlenül sokat jelent a rendszerben az önkéntes közösségünkből beáramló aktivitás is, hiszen számos olyan programunk valósul meg, amit nem lehet munkajogi szinten kezelni. És ezek az önkéntesek talpig tisztességben, önkéntes szolgálatban valósítják meg a gyerekekkel való foglalkozást.

0: Játszóházunk 1999-ben jött létre.
1: Mondja Olajkár József Zoltán, gyermekházvezető.
0: János azért hívta életre a játszóházat, mert akkoriban már itt elég sok volt a csellengő gyermek, és ezeket próbálta megmenteni, ami számomra elég nagy öröm, mert én 17 éve vagyok már itt az alapítványnál önkéntesként. Akik ide betévednek, ezek tényleg csellengő gyerekek, vagy veszélyeztetett fiatalok, és azt kell mondjam, hogy ezeknek a tanulásán egyébként meglátszódik a gyerekeknek, és a szülők most már bátran meg tudnak minket környékezni azzal, hogy segítsünk nekik felzárkózni az iskolában. És a mai napig egyébként korepetálunk heti rendszerességgel, amit az önkéntesek tiszta szívükkel és beleodaadásukkal tesznek a gyermekekkel. Én magam is állami gondoskodásban nőttem fel, és én már akkor eldöntöttem, hogy gyerekekkel szeretnék foglalkozni. Ez egy ilyen életút lett nekem.
2: Az alapítványnál egyrészt az önkéntesek koordinációja és adminisztrációja az én feladatom, valamint a pályázatokkal való tevékenykedés, ezen kívül pedig a állami gondoskodásban élő roma gyerekek társadalmi integrációját és identitását fejlesztő programok megvalósítása.
1: Mondja Szili Balog Mária, az Ágota Alapítvány romaügyi referense.
2: Én magam is cigány származású vagyok, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy a gyerekek a származásukat ne szégyenbélyekként éljék meg, hanem legyenek rá nyugodtan büszkék. Nagyon sok gyerekünk rácsodálkozik mondjuk egy Ágota tábor roma estjén arra, hogy a cigány kultúra mennyire sokszínű, és hogy mennyi olyan értéket képvisel, ami egyrészt gyökereket ad nekik, és a cigánykultúra sokszínűsége az büszkeséggel tudja őket eltölteni, ne pedig szégyenbélyekként éljék meg. Én családban nőttem fel, gimnáziumi érettségi után főiskolára mentem, jelenleg szociálpedagógus végzettségem van, és az alapítványnál önkéntesként vagyok jelen, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónál pedig Csongrád Csanád megyei nevelőszülői hálózat szakmai vezetője vagyok.

0: Természetesen mi nem azok az emberek vagyunk, akik asztal mögül irányítunk, illetve koordinálunk. Nekünk nagyon fontos, hogy személyesen is jelen tudjunk lenni a terepen. Személyesen is ott tudjunk lenni a családok közelében, személyesen is ott tudjunk lenni a szakemberek közelében. Jó magam például felelek az élménypedagógiai program rendszerért. Nagyon fontos, hogy azok a fiatalok, a mai Z-generáció, igaz, akik a mindennapjukban a számítógép, a telefon és az egyéb ilyen rendszer mellett ki tudjuk őket mozdítani, és rá tudjunk arra mutatni, hogy a kis kocka világból gyerek ki, ismerkedj meg másokkal, mert megmutatni azt, hogy te mennyire értékes vagy, és ha én ebben tudok számára segíteni egy adott programon keresztül, akkor a jövőben sokkal könnyebben fog tudni beilleszkedni ebbe a társadalomba.
1: Az alapítványnál végzett munka, az nagyon sokunk körében nem munka, hanem így a hivatásunk. Én például az alapítványnál tapasztaltak miatt döntöttem úgy, hogy főiskolai tanulmányokat is folytatok, és a fő célunk az az, hogy a családjuk nélkül nevelkedő gyerekeket mindenfajta módon fejleszteni és terelgetni tudjuk azért, hogy egyrészt ne mondjanak le magukról, és elhiggyék, hogy ők is képesek elérni minden céljukat.
2: Mi az, ami nektek sikerélményt, erőt ad a munkához?
1: A gyerekek mosolya, vagy mikor 10 év múlva ránk írnak, hogy 2 gyereket nevel, 3 gyereket nevel, és hogy nem kerültek ezek a gyerekek vissza a rendszerbe, akkor érezzük azt, hogy sikeres az, amit mi képviselünk.

0: nyáron kerültem be ide, nem régóta, és igazából én azóta így jól érzem itt magam, ki tudtam teljesedni, és igazából közel van az iskolához is, a közösség is jó, meg a programok is.
1: Te hány éves vagy egyébként?
0: 15 lettem nemrég.
2: Én fél évvel lakok itt, én is nagyon jól érzem magam, az én iskolám is nagyon közel van.
1: Jó a közösség itt?
2: Nagyon jól érzem magam, nagyon sokat szoktunk programokra menni.
3: Én 5 hónapja vagyok itt.
1: És te hány éves vagy, és mit tanulsz?
3: 15 éves vagyok, majd ugye csecsemőkkel szeretnék foglalkozni, gyerekekkel.
4: A lakásotthonban élő gyerekeknek teljes körű otthonnyújtó ellátást biztosítunk, illetve az utógondozott fiatal felnőttjeinknek pedig utógondozói ellátást.
5: Mondja Gémesné Huszka Ildikó, lakásotthon vezető.
4: Akik itt élnek gyermekek, a legfiatalabb 12 éves, a legidősebb pedig 23 éves. Itt vannak egyéni és csoportos foglalkozásaink. A csoportos foglalkozások közül kiemelném a preventív utógondozást. Az a célja, hogy az önálló életre felkészítsük a gyerkőceinket. Egyszerű, életszerű dolgokat megtanítsunk nekik, hogy talpon tudjanak maradni, és meg tudják állni a helyüket az életben.
2: Körülbelül egy hónapja kerültem itt ebbe a lakásotthonba. Szinte én vagyok itt a legkisebb. De jól kijövök mindenkivel.
6: Én 2020. július óta vagyok a gyermekotthon lakója, 17 éves vagyok, a Gábor Dénesben tanulok informatikai és távközlés ágazaton, azon belül rendszer és alkalmazás üzemeltető technikusnak. Amióta itt vagyok, nagyon jól érzem magam a lakásotthonban. Igazából olyanok vagyunk, mint egy család, kicsit nagyobb létszámú család.
7: 16 éves leszek idén, nem sokára. A Kródi Gyulába járok, és cukrászati technikumon vagyok. Én szeretem ezt a közösséget nagyon.
1: Mi a legfontosabb a ti munkátok során?
4: Az elfogadás, a segítő szándék és az elhivatottság.
1: És neked mi jelenti a sikerélményt a munkádban?
4: Ha látom, hogy boldogul egy gyerkőc. Nyilván a kollégáim, akik itt dolgoznak mellettem, ők is nagyon elhivatottak, nagyon szeretik a gyerekeket, és a segítő szándék mindannyiukban benne van. A sorsokat látván inkább az, ami szomorú, hogy ennyi idősen milyen életutat jártak be a gyerkőcök, de itt vagyunk nekik mi, akik szeretjük őket, és segíteni szeretnénk rajtuk.
1: Mit gondoltok, milyen lesz, ha majd kikerültek innen?
0: Rengeteget szoktam ezen gondolkozni, sőt már egész kicsi korom óta ezzel amúgy nagyon sokat foglalkozom. Én nagyon szeretem megtervezni előre a dolgaimat. Nekem eléggé komoly terveim vannak a jövővel kapcsolatban.
1: Az mit jelent?
0: Hát igazából egyetemre persze, hogy szeretnék járni majd, családot is szeretnék majd, meg, de azért félek egy kicsit, hogy milyen lesz a nagyvilágban.

óriási problémát jelentett az elmúlt negyed évszázadban, hogy nem volt fedél a fejünk fölött. Azzal a kiszolgáltatottsággal mindig meg kellett küzdenünk, hogy ahova megyünk, mi ott vendégek vagyunk. Ennél nehezebb történetek is voltak azért, amikor elvittem a gyerekeimet templomba, akkor nagyon sokszor kétkedve fogadták a csemetéimet, hogy azért ezek mégiscsak állami gondozottak, meg nem olyan rendezett külsejük van, kicsit izgágák voltak, alul öltözöttek talán, egy picit modortalanabbak, szocializálatlanabbak voltak. És hát nagyon nehezen tudtuk elfogadtatni, és hát bizony párját ritkította az olyan partneri hozzánk állás, ahol azt mondta mondjuk a plébános atya, hogy hát Jani, nyugodtan hozd ide a gyerekeidet. Szóval nem volt tető a fejünk felett, és ha volt is, azt is béreltük. Nehéz volt. Kampányoltam, lobbiztam, rá tudtam irányítani a figyelmét meghatározó embereknek azokra a célokra, amiket annak előtte hathatósabb támogatások hiányában kellett végig küzdenünk. Kellett a játszóházas csemeténknek is tető a feje fölé, a karitatív bázisunknak is egy közösségi élettér, ahol mi itthon vagyunk, és így született meg az a lehetőség, hogy meg tudtuk vásárolni ezt az ingatlan együttest, amiben most is ülök. Ebben az ingatlanban tudtuk elindítani a fejlesztéseinket, korepetitor tanodát, játszóház, sorolhatnám hosszasan, hatalmas rendezvények, állandó program hátán, és azt is láttuk, hogy kellene valami saját tábori helyszín, és akkor addig kutakodtam Magyarországon, amíg nem találtam egy olyan helyet, ami elég közel és távol is volt mindentől. A Mécses Szeretett Szolgálatnak volt egy kiüresedett, elnéptelenedett ingatlanja, Tasalsó Szent Tamáson, Bács-Kiskun megye északi részén, ahol mintegy 8 hektáros területet találtunk. Ott volt egy rozoga templom, összedőlt épületek, állattartó telepként működött már, a jóisten tudja, hogy hány éve, nehéz körülmények voltak. Kivittem a kuratóriumot, megmutattam a csapatnak, végig gondoltuk, végig tárgyaltuk, és a kormányzattól kért támogatásnak köszönhetően mi ezt meg tudtuk vásárolni. Utána jött a neheze, mert ugye a puszta közepén voltunk. Se villany, se víz, semmi. Folytatnom kellett ezt a fajta lobby tevékenységet, és akkor nekiállhattunk takarítani a területet. 5000 köbméter szemetet elvittünk, felújítottuk a templomot, mérhetetlen nagy munkát csináltunk, és 3 éven keresztül minden önkéntesünk Ágota falvára járt, és dolgozott.

0: Ágota Palván vagyunk. Nagyon régi vágyunk volt az alapítványunknak, hogy legyen egy olyan talpanyozott földünk, ahol hazavárhatjuk a gyerekeket. Egy olyan helyre, ahol azt mondhatják, hogy minket itt elfogadnak, minket itt szeretnek, és ami itt van, ez a miénk. Amikor kijöttünk megnézni Jánoshala területet, megjöttünk ide és megláttuk a templomot, akkor azt mondtuk, hogy na most érkeztünk meg, és elkezdtünk építkezni. És nekünk az volt a feladatunk, hogy támogatókat keressünk, önkéntesek segítségével elkezdtünk építeni. Már itt a területen a tavaly évben megvalósult az állami gondozottak országos találkozója, közel 500-an voltunk, ahol a gyermekek nem tudtak betelni ezzel a területtel, folyamatosan fedezték fel, és szeretnek idejönni, mint ahogy a mai nap is láthattátok, miért ne legyen egy olyan helyünk, ahol mi itthon vagyunk, ami a miénk, ahol mi szabadok vagyunk, ahol mi alkothatunk, ahol mi pedagogizálhatunk a gyerekekkel, ahol mi dolgozhatunk, ahol a személyiségükre oda tudunk figyelni, és gyógyítani tudjuk a kis lelküket. Hát ez az a hely.
1: Szépen így apránként 3 év alatt felépítettünk ott egy kis csodavárat. Ez lett Ágota falva, ami egy szabadidős kulturális képzési és lelkiségi központként funkcionál. És akkor így a közösségünknek lett végre otthona. Van egy terünk, van egy falunk, így most már elférünk, tető van a fejünk fölött, van templomunk, ahonnan senki nem nézi ki a gyerekeinket, van szállásajadó épületünk, vannak kis focipályáink, elültettünk sok ezer növényt, 1500 fát, 26 ezer cserjét, ez mind önkéntes munkában, különböző felajánlások révén. Hála ennek a példátlan összefogásnak, amit akár az egyházunktól, akár a kormányzattól, akár magánszemélyektől, hiszen még magánszemélyek is adományoztak, volt, aki egy szökőkutat épített a gyerekeknek, sorolhatnám. Nem lehet szavakban, és nem lehet forintértékben, nem lehet felbecsülni sem. Tényleg felbecsülhetetlen érték.
2: Azért is választottuk ezt a helyszínt, mert az ország közepére, ide a 13 megyéből, ami a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónak a megyéi, és a többi megyéből is várjuk az államgondozott fiatalokat.
3: Mondja Erdei Márk, az Ágota Alapítvány ügyvezető igazgatója.
2: Rekreálódni, sportnapokra, a most megrendezett darts és FIFA bajnokságra, élménypedagógiai módszereket alkalmazunk itt arra, hogy a gyerekek jól érezhessék magukat. Nagyon fontos az, hogy elfogadják önmagukat. Nagyon fontos az, hogy tudjunk szakítani időt a komoly beszélgetésekre, a gyógyulásra sok esetben, és arra, hogy ezt egy ilyen nyugodt környezetben tudjuk tenni.
0: Fő célcsoportunk, a fő profilunk az állami gondoskodásban élő fiatalok, tehát azok a gyermekek, akiket kiemeltek a családjukban. Számos megyében vagyunk jelen, ahol lakásotthonokban, gyerekotthonokban és nevelőszülőknél élnek ezek a gyermekek. Én nagyon örülök annak a jogszabálybeli változásnak, hogy ezeket a régi nagy kúria intézményeket, ahol 170-en, 200-an vagy akár 300-an is éltek, ez ma már megszűnt, és ma már azt tudjuk mondani, hogy családias nevelés vette át.
4: Van még egy speciális dolog, ami mostanában kezd talán megerősödni, ez a nevelőszülői hálózat.
0: Az egyik legfontosabb dolog, hogy a gyermek családban nőjön föl. Még ha átmeneti jelleggel is egy családpótló közegben, hiszen ha kiemelik a gyermeket a családban, a legfontosabb dolog, hogy mi hamarabb vissza tudjon kerülni a saját családjában. Ez a fő cél. De az is nagyon fontos, hogy családpótló közegben legyen, ahol van egy nevelőanyuka, van egy nevelőapuka, mindig ugyanaz a személy foglalkozik vele, és próbál odafigyelni rá és segíteni a nap 24 órájában. Úgyhogy szükségünk van minden olyan nevelőszülőre országosan, akik szívesen nyitják meg az ajtót azok előtt, akik vágynak a szeretetre.

0: 2016-ban érett meg a gondolata az én fejemben, hogy hát lehet, hogy megpróbálnám ezt az oldalát is az életnek.
1: Mondja Péntek Anita, nevelőszülő.
0: Én itt Halason dolgoztam az egyik általános iskolában, mint segítő, és ott hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkoztam, és elgondoltam magamban, hogy mi lenne, hogyha legalább egynek tudnánk segíteni az életén. És onnan őrült tempóban ment a dolog. Pszichológia, meghallgatás, tanfolyam. Picit ugye módosítottunk a lakáson, mert ugye a feltételeknek meg kellett felelni. És 2017. december 17-én kaptuk az első testvérpárunkat, két kisfiú személyében. Hát nagyon nagy izgalommal, nagy örömmel ajándékot vettünk, finom ételt főztünk, és már terített asztalval vártuk őket. Hát nem lehet elmondani azt az élményt, azt a csodát, azt a varást, amikor ők megérkeznek.
2: Bácskiskun vármegyében gyermekotthonok, lakásotthonok működnek, illetve nevelőszülői hálózat is.
1: Mondja Zsuboriné Kovács Mária, a Bácskiskun vármegyei nevelőszülői hálózat vezetője.
2: A nevelőszülői hálózatban 1150 gyermekről gondoskodunk, és mintegy 300 nevelőszülő, aki biztosítja a mindennapokban a gyerekek nevelését, ellátását. Hát a nevelőszülőség az egy nagyon szép hivatás, hiszen árván család nélkül maradt gyerekekről gondoskodnak a mind nevelőszülőink, úgyhogy nagyon várjuk is, hogy minél több nevelőszülőnk legyen, hiszen ez egy csodálatos feladatnak mondható.
0: Három gyermekben gondolkodtunk, ebből lett 8, mivel hogy születtek kis testvérkék, és erre odafigyelnek, hogy a testvérek együtt nevelkedjenek, és így szépen apránként gyarapodtunk. Mi úgy neveljük őket egyébként, mint egy nagy család, próbáljuk őket egységbe nevelni, hogy jól érezzék magukat, hogy meglegyen mindene. Mindegyik picit úgy fogadjuk el, amilyen. 10 éves a legnagyobb, és 4 hónapos a legkisebb.
2: Hogyha valaki szereti a gyerekeket, és ki tudja nyitni a szívét és a házát a gyerekek előtt, akkor bátran jelentkezhet nevelőszülőnek. Azt gondolom, hogy a nevelőszülőnek az egyik legfontosabb feladata, hogy gondozza, nevelje a gyerekeket, szeresse őket, biztonságot nyújtson számukra, és hogy fogadjuk el a gyerekeket úgy, ahogy ők vannak, és segítsük az ő fejlődésüket.
0: Én ezt nem munkának élem meg, én ezt egy nagy csodának, egy nagy varázsnak élem meg.
3: Nyilván ehhez nagyon fontos a háttér, vagyis a férjed is.
0: Nagyon szereti őket, és igazából a gyerekeknek ő egy játszótárs.
3: És ő egyébként mivel foglalkozik?
0: A Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál képviselő, de emellett foglalkozunk fakitermeléssel, és van egy vállalkozásunk, zöldségeket csomagolunk.
3: Mi az, amit mondanál másoknak, hogy miért érdemes ezt a hivatást választani?
0: Ha már csak egy gyermeknek tudunk segíteni az életén, és szebbé tudjuk neki tenni, és gondoskodunk róla, és megadunk neki mindent, amit addig számára lehetetlen lett volna, hogy megkapjon, már akkor sokkal előrébb vagyunk, és annyira feltölt minket, ennyi szeretetet sehol nem kapunk. Van saját gyermekünk is, 2 nagy már kirepült, 2 kicsi van itthon, az egyik 16. éves, a másik meg 15.
3: És ők mit szóltak a testvérekhez?
0: Mindent megbeszéltünk, fontos volt számunkra, hogy ők is akarják, és hát szerintem jobban ragaszkodnak a kicsikhez, mint mi.

0: Hazaérkeztem ehhez az alapítványhoz. Hitet kaptam abban, hogy többre vagyok képes. Hosszú idő kellett hozzá, hogy én is elhiggyem magamról, hogy képes vagyok tanulni, hogy képes vagyok arra, hogy gyógyítani tudjak majd. Azt tudom mondani a gyermek számára, hogy öcsi, én is megéltem ezt a sorsállapotot. Nekem is voltak kudarcaim, engem is bántottak, és nézzél rám, itt vagyok, rendben vagyok, családapa vagyok, csodálatos két gyerekkel, dolgozom, és érted, küzdök, de magadért kell küzdened, és hinned kell magadban, mint ahogy én is hittem magamban.
1: Biztosak vagyunk, hogy nagyon nehéz alapítani az életünket, de akarni kell, és ha valaki el akar érni valamit, akkor el fog érni. Tehát nálam mindenféleképpen jelző az akarat.
2: Táboros gyerekem volt a Gyuli, és akkor kellőképp szemtelen és csibész volt ahhoz, hogy rögtön felfigyeljünk rá, és hát én őt hazavittem. És hát akkor leérettségiztünk, akkor utána diplomát szereztünk, abban kicsit megőszültem, de megvolt, és akkor utána ő szépen így beért. És hát ma meg ő már a társam, az abszolút jobb kezem, és hát teszi a dolgát. Nagyon büszke vagyok rá, és csodálatosabb, tisztességérzettel rendelkező embert nem sokat láttam életemben. A Balogh Zsolt az egyik legcsodálatosabb társaim egyike, és én nagyon-nagyon-nagyon büszke vagyok rá.
0: Én azt gondolom, hogy feladatom van ebben a világban. A jó Isten azt mondta, hogy nekem tovább kell mennem. Azt mondtam, hogy a te feladat az, hogy segítsd a sorstársaidat.
2: Hát én ilyen egyszerű intézeti gyerek voltam. Ugye 3 hónapos koromban kerültem intézetbe. Nem voltam jobb vagy rosszabb, vagy akármilyen, mint bárki. Ugyanúgy rosszalkodtam, balhéztam. Ugyanúgy hiányzott egy anya, hiányzott egy apa. Nem olyan bonyolult ez az élet. Nekem világosan érthető a számomra, hogy mi a dolgom. Ez lett a családom. És van nyilván saját gyermekem, gyermekeim. Nagyon szeretem őket. Csodálatos családom van. És hát a szélesebb körű családom, az Ágota közösség pedig tényleg a jó Isten ajándéka. De igazából minden. És nekem az a legszentebb célom, hogy asszisztáljak annak a gondviselésnek, ami engem is védett, óvott, vagy legalábbis nem hagyta, hogy elkallódjak.
3: Kedves hallgatóink! Az MR4 három szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
4: Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Az elhangzott műsort az MTVA készítette 2024-ben.

0: Любі друзі, на цьому час нашої передачі підійшов до завершення. Її для вас підготували редактор і ведучий Ігор Шипайло, керівник виробництва програм «Геймиші Еріка». Програма створена МТВА на замовлення некомерційного закритого акціонерного товариства медійного забезпечення «Дуна».
1: Nemzetiségek ünnepei. A mikrofonnál Avanesian Alex.
2: Jó napot kívánok! Avanesian Alex szerkesztő műsorvezető köszönti a hallgatókat. Jana Benova 1974-ben született Szlovákiában. Életét meghatározták pozsonyi tanulmányai. Dramaturgként diplomázott a Zenei és Színi Akadémián. 1993-ban jelent meg első verses kötete, majd regényekkel és novellákkal jelentkezett. A Café Hiena című regényével elnyerte az Európai Unió irodalmi díját. Jana Benova Café Hiena című regényéből részletet olvas Sörös Miklós színművész, fordította Mészáros Tünde.
3: Elza és Rebeka mindig elkerülték egymást a nyáron. Egyszer találkoztak csak havonta a Hiennában, amikor Rebeka kifizette Elfmannak, Elzának és Iannak az ösztöndíjat. A trió is felhagyott a rendszeres találkozással. Eljött az önálló alkotás ideje. Elza sem olvasott már fel az elkísérési tervezetből. Most Ian olvasott belőle, magának. Na várj csak, ha egyszer én írok majd könyvet a szerelemről, fenyegetőzött. Rebeka vonalbíróként kereste a pénzt. Ült a teniszpálya fölött, szemét a salakra húzott fehér csíkra meresztve. A munkája azokra az időkre emlékeztette, amikor gombászni járt az apjával. A különbség mindössze annyi volt, hogy míg gombászás közben az ember ide-oda járatja a tekintetét, a vonalbíró egy pontra szegezi. A zsákmány ide-oda jár. Rebeka olyan viszonyban volt a gombával, mint más nők a virággal. Meghatotta a színük és az illatuk. A gombáknak ráadásul volt testük, térfogatuk. Meg lehetett őket fogni, meg lehetett szorítani. Rebeka. A gombát meg lehetett enni. Nagymama volt a családban az egyetlen, aki nem szerette. Kiskorában a szomszédban egy teljes család halt bele a gombás rántottába. Nagymama mindig elmesélte ezt a történetet, ahányszor csak gombát ettünk. Ült az asztalfőn, az üres tányér fölött, tenyerével simítgatta a terítőt. A gyerekek a falat kaparták fájdalmukban, lekaparták a vakolatot.
4: Én meg nem bírok betelni ezzel a jó kis gombával, pakolt apu rendszeres időközönként újabb adagot a tányérjára.
5: Bevitték őket a kórházba, de már késő volt. Meghaltak mind. Két felnőtt, meg a három gyerek. A gombától.
3: Nagymama is kereső volt. Kutató. Teniszlabdákat kutatott. Reggelente a teniszpályák melletti boltba jártunk bevásárolni. Nagymama megtanított, hogyan fésüljem át a járda és az úttest között húzódó füves sávot. Egy-egy ügyetlenebb játékos átütötte néha ide a labdát. A miénk lett. Nagymama arra is felfigyelt, hogy a teniszpályák kerítése alul több helyen is kilazult. Éppen csak annyira, hogy átférjen alatta egy gyerek kéz. És odabenn, kartávolságon belül több labda is volt. Válogathattunk kedvünkre, sárgát vagy fehéret. Nagymama csak a tisztákat, bolyhosakat hozta el. A szürke, kopott labdákat, amelyeket a játékosok krumplinak hívtak, ott hagytuk. Hozzájuk se nyúltunk. A vonalbíró művészete abban áll, hogy órákon át egyetlen helyre mereszti a szemét, és meresztés közben nem kezd el gondolkodni. Nem bukkan fel a tudatából semmiféle kép, nem álmodozik, nem révedel emlékeiben, nem von le következtetéseket, nem villannak fel a fejében ikonok, nem fedi le a tudatát semmiféle háttérkép, őszi erdő, világűr, csillagok, bolygók, gyerekarc. Nem indul be a képernyő kímélő program. A vonalbíró nem kalandozik el. Tekintete a keskeny fehér kötélen egyensúlyoz. A határhoz tapad. Minden egyes pontjára az egyenesnek. A vonalbíró az egyenlítőnél izzad és fázik egyszerre. Képzelete nem vetíti elé tájak, városok, tengerek vagy az eső képét. Nem beszélget, csókolózik, veszekszik vagy vitatkozik lélekben. Kiürített tudata csak a labdákat várja. Lesben áll, mint egy tisztára kutatott füves sáv. Mint a gyerekek meg a nagyszüleik a teniszpálya kerítése mögött. Mikor Rebeka hazament a munkából, leült az ablakhoz, és várta Elfman lépteinek foszlányait. Várta a testét, amely végigfut majd a lehúzott redőny résein, egyik mező a másik után, mint egy egész estés film. Olyan kellemetlen érzésem van, mintha folyton leselkedne utánam, panaszkodott Elzának júliusban Elfman. Elfman. Tegnap például feküdtünk az ágyban, tévéztünk. Rebeka egyszer csak lassan, csendesen az arcom fölé hajolt. Mi van? Kérdeztem tőle. Csak nézem, hogy alszol-e. Nem alszom, nézem a tévét. Akkor miért van becsukva a szemed? Nincs becsukva, de ne figyelj már engem ennyire. Nem figyellek. Figyelek rád. Hajnali 3-kor felébresztett. Ütögetett az öklével. Még mindig a tévét nézte. Pont vége volt valami filmnek. Rebeka lenyűgözve bámulta a stáblistát. Végtelennek tűnt. A tenyerébe szorította az arcomat, és felkiáltott. Nézd, nézd, nézd, milyen... Sokan kerestek pénzt egyetlen filmmel. És még jönnek, látod? Kiáltozta. Aludj inkább, túl sokat tévézel. Nem tudok aludni, mosolygott Rebeka. Üldöz az örökös mozdulatlanság. 3 óra van, és nem bír ideérni a reggel. Egyetlen dolog mozog csak a föltekén, a stáblista. A valóságban Elfman minden mondatában legalább 2 vulgarizmus volt, általában rögtön a mondat legelején. Elza hajnali 3-kor szállt ki a kocsiból. Most minden nap szilveszter volt. Ültek Kalisztó Tanzival a leparkolt autóban, és vörös bort ittak. Elza 2 karja Kalisztó nyaka köré fonódott. Kutatóan nézett az arcába, nem bírt betelni vele. Mire hazaért, sötét volt a lakás. A hajnal pedig hűvös. Vágott magának egy szelet kenyeret, megpucolt egy gereszt fokhagymát. Fenekével a radiátornak támaszkodva ropogtatta el. A fokhagyma íze mindent túlharsogott. Kalisztó Tanzi szájának illatát, ez a beteljesületlen vágyát. Lassan átmelegedett, mosolygott, mint egy végig sielt nap estéjén. Gyönyöre hajnali 3-kor tetőzött. A beteljesületlenség és kielégületlenség gyönyöre. A folyamatosan bizsergő feszültségé. A kielégületlen lény folyamatos feszültségé. A vágy, mely kielégíthető, nem is igazi vágy, mondja egy örmény sanzon. Ha belenézett Karisztó szemébe, csak saját fejének kicsinyített mását látta benne. Gombos tűfejnyi portrét. Aztán elbúcsúztak, és ő elment lefeküdni az alvó ilyen mellé. Mostanában kizárólag lehúnyt szemmel látta. Tetszett neki. Mindennek ellenére ilyen nyaka köré fonta leszáradni készülő karját, mint a fonalat a labirintusban. Ilyen mélyen aludt. A könyv, amely elnyelte a nappalait, súlyos álmokkal fárasztotta éjjel. Ezekben az álmokban egészen kicsi gyerekekre vigyázott, de azok folyton elvesztek. Elza pedig mindig eltűnt valahova, fontos munkahelyi ügyekre hivatkozva. Ilyen meg csak ült a régi kávéház lepusztult bárjában, ahová annak idején, felnőtt kora küszöbén az apja hozta el. És csak ült, mintha sírna. Otthon teljesen elkülönítette magát Elzától, csinált magának a lakásban egy külön kis lakást. Szekrényekkel, fotelekkel kerítette, kék lepedőből tetőt húzott rá. Elzát ez arra az időre emlékeztette, amikor ő építette meg szállottan a kuckókat. Az öccsével, még gyerekkorában. Fotelekből, matracokból a szobájukban. Vagy a kertben, három ribizlibokor fölé húzott fólia alatt. A fák lombjai között is jó volt. A körtén, meg a diófán. A legtágasabb valódi luxus lakótér a liánfa alatt volt. Rasztafonatokként csüngtek alá róla a liánok, nagyvonalú zárt teret képezve a törzs és a fakorona között. Nagyjából olyan sűrűségben, mint az afrikaiak koponyáján a haj. Egy hely, ahol lazítani lehet. Egy tér, ahol élni. Ilyen írt, és egy kis fekete-fehér tévét nézett a kuckójában. Rossz volt rajta a potenciométer, így nem lehetett ideálisra állítani a hangerőt. A készülék vagy kiabált, vagy csuttogott. Ilyen sorra végignézte a híradókat, mind a 17 csatornán. Hangosan vitatkozott a kommentátorokkal, próbálta őket túlkiabálni. Elzához izgatott beszéd, politikai elemzések, fékcsikorgás, robbanások, felgyűrődő fém és járdára, autópadlóra robbanó szélvédők zaja pattant ki a kuckó falai mögül. Olyan volt, mintha ilyen háza tele lenne emberekkel, forgalmas helyekkel és üzletekkel, amelyek előtt verejtékező sorok kígyóznak. Mikor Rebekának szerdán a Café Hiennában sikerült elmozdítania a stampedlit, azt hitte, telekinetikus képességei megmentik majd az életét, hogy nem kell pénzt keresnie. Azt remélte, a tárgyak elmozdítása pusztán azzal, hogy az objektumra mered, elegendő bevételt jelent majd, hogy anyagilag biztosítsa a kvartettet. Elhagyják a várost, és egy kis házban fognak élni a tengerparton, valamelyik görög szigeten. Patmosz lenne a legjobb. Rebeka telekinézise azonban túlontúl szemérmes volt. Nem elég feltűnő. Amit meg tudott ragadni a tekintetével, azt alig észrevehetően, sőt inkább majdnem észrevehetetlenül mozdította csak odébb. Erre 5-ből 3 ember képes. Csak nem tudnak róla, jelentették ki a szakemberek Rebeka képességtesztje után. A csalódott Rebekának fájdalmában le kellett hunynia a szemét. A szemhéja alatti sötétségben felfénylett képzelt gyerekkori barátnője, Jip, és a nagyon kicsi, nagyon fürge kutya körvonala. 1000 éve nem látták egymást. A Café Hiennában tangó csendült fel. Elza és Ian olyan szorosan kapaszkodtak össze a parketten, hogy vissza kellett folytaniuk a lélegzetüket. És egyre vadabbul táncoltak, szemükben tűz lobogott, talpuk szikrát csiholt. Derékból hajlottak más-más oldalra. Testük közepéig összenőve nyíltak szét, mint a virág kelyhe. Láttad már valaha is így táncolni őket? Fordult Rebeka Elfmanhoz. Soha, suttogta Elfman. Elza és a férfi táncoltak. Ajkuk szorosra zárva, hátukon verejtékpatakok csordogáltak. Lassúk és sűrűk, mint a vér. Mint egy karcsú, sikkes kígyó. Szenvedélyesen, vadul táncoltak. Mintha valamit ki akarnának döngölni a földből. Egy elveszett képet, egy holt párt, egymást. Két nő ül a szomszéd asztalnál, egymással szemben. De hát te mindig nagy házat és sok gyereket akartál, mondja az egyik. A másik arcán szoború mosoly ül. Elza sohasem hallott még más kombinációt. Elza. Hogy egy gyerekekkel teli kis lakásról, vagy egy nagy házról álmodozna valaki, amelyikben egyedül él, ilyen kívánság nincs. Hogy az ember egyedül maradjon egy hatalmas házban, egyedül a visszhanggal. Minden szobában, minden ajtó mögött csak ő. Ennyire sokszorosan egyedül. Talán épp csak egy üveg itallal. Minden nap egy új üveggel. Egy megújulóval. Mint a napkorong, amelytől azt várjuk, hogy minden nap új legyen, minden nap más. Mint a szelíd francia lány, aki végül varangyá változott. Egy bölcs öregasszonyjá, aki rajongva szerette a házát. Nem maradt senkije a házon kívül. Meghaltak mind. Csak a ház volt halhatatlan. Ez a felmosott. Ilyen a kanapén ült és felolvasott valamit. Mikor Elsa befejezte a felmosást, felállt és felemelte a kezét, mint madár a szárnyát. Rebeka befelé tartott a városba. Vasárnap volt. Életnek semmi nyoma. Mindenki halt. Csak a bánatos kulisszák állnak a helyükön. Villamoson ült, szemben egy férfi, vele babakocsiban egy kisbaba. A gyerek nyelve kifittyett a szájából, a szembogara sebesen forgott, véletlenszerű elliptikus pályákon. Arca paródia, a csecsemő lét kigúnyolása volt. A gyerek apja minden élő esküdt ellenségének tűnt. A város mat fényekben úszott, üres utcáiban csak turisták és szörnyetegek mozogtak. Szörnyek? A vasárnap az ő napjuk. Villamoshoznak, szökőkutaknál üldögélnek. Egy kicsit alszanak, aztán kiabálnak, káromkodnak. A macska köveken csigaszerű nyálka marad utánuk. Ragacsos nedvel jelölik meg a területüket. Pályavonalaikat hétfőn reggel lakcipőig talpán széthordják a banktisztviselők, a reklámügynökök és a polgármesteri hivatal dolgozói. Magukkal viszik az üvegfalú épületekbe, beletörlik a dús szőnyegekbe, a dohányzó asztal alá terített jegesmedve bőrbe. És a város újra tiszta, csillog, villog és ragyog, mint egy ősállat fényesre nyalt mancsa. A hienne előtt Rebeka az ifjú Ginsbergbe ütközött. Ginsberg cigarettázott, és közben kicsit énekelt, táncolt. Csavarogsz mi? Ha? Na most őszintén, mennyit kapsz érte?
4: Hogy semmit. Ingyen csinálod?
3: Nekem fizetik. Ezres egy vasárnapi körsétáért, 500 hétköznapokon. Ezzel keresek a hétvégéken. Csinálom a várost. Alakítom az arculatát. A történések, az életteli utcák, a lüktetés, az attraktív város látszatát. A polgármester nagyon odafigyel, hogy mindig legyenek kin emberek, sétáljanak, hogy éljen a város. Hogy úgy nézzen ki, mintha a lakói nem tudnának élni nélküle, nem bírnának otthon megülni. Modern nemzet a szlovák. Folyton menniük kell, ki az utcára, be a kocsmákba. A polgármesteri hivatal nagyon iparkodik. Aféle várospolitika. A turisták miatt. Hogy ne érezzék a magányt. Hogy ne féljenek itt egyedül. Jó, kibabráltak velünk. Mi csak magunknak csavargunk, a többieket meg fizetik érte, panaszolta Rebeka Elsának. Ugyan kérlek, mi azért csavargunk, mert szeretünk csavarogni. Most, hogy tudom, mi ingyen csináljuk, másokat meg fizetnek érte, én már nem is szeretek. Ne hülyülj, nevetett Elsa. A nevetése gyanús volt Rebekának, olyan fizetett. Benne van ő is a buliban? Ezt a kérdést aztán minden éjszakai járókelőnél feltette magának, újra meg újra. Kezdte megfigyelni a kávéházakban ücsörgőket, a Café Hienna vendégeit. Milyen fáradtnak tűnnek, olyan unottan ülnek, mintha munkában lennének, és mindig ugyanazok. Ez őrület. Ugyanazok az arcok körbe-körbe. Időnként variálódnak. A párok partnert cserélnek, a családok gyerekeket vagy nagyszülőket. Lehet valaki magányos, mélázó a hét elején, és csütörtökön ülhet olyan asztalnál, amely körül alig fér el a társaság. Ezeket is fizetik, siránkozott Rebeka. A kávéházak és a bárok vendégeit próbálkoznak, városost játszanak. Megtöltik a teret, foglalják a helyet. Egyszer, elég rég volt már, bekopogott hozzám egy férfi, rögtön reggel, mesélte Rebeka Elsának. Azt mondta, Szabatónak hívják, és egy telitáska színes nyári labdát hozott, meg focilabdát, röplabdát, néhány teniszlabdát, és sok-sok pingpong, meg golflabdát, amelyek gyerekkoromban véletlenül átkerültek az ő kertjébe. Volt köztük egy biliárd, meg két rulettgolyó is. A labdákkal először a híres argentin írót, Jorge Luis Borgest kereste, mert azt hitte, valamennyit ő dobálta át a kertjébe szándékosan. Sabato ugyanis Borgest hibáztatta minden rosszért, ami élete során történt vele. Mindegyik labdát a sajátomként azonosítottam. Megköszöntem a fáradozását, és elnézést kértem, amiért ilyen rosszul céloztam gyerekkoromban. Sabato egész idő alatt a sok gömbölyű tárgyat bámulta. Aztán sarkon fordult, és kibukott belőle.
5: Uramisten, kisasszony, ennyi meddőlövés!
3: Ezt a történetet már mesélted, figyelmeztette Elza. Tegnap reggel a telefonban.
5: Nem emlékszem, de igazad lehet. Valószínűleg ez lesz a következő kényszer történetem. Már van 12. Amióta pénzt keresek. 12 történet, amelyek arra kényszerítenek, hogy újra meg újra elmeséljem őket. Általában a felénél tartok, amikor valahogy jelzik a barátaim, hogy már ismerik a sztorit. Elfordítják a tekintetüket, odabiccentenek egy idegennek, forrón megölelnek egy másikat, vagy pogácsa után kotorásznak mély, sötét táskájuk alján. A keresgélés végtelen hosszú ideig tart, hiszen rég felzabálták már azt a pogácsát. A történet pedig, vagyis az elbeszélt része, ott marad a földön, akár egy gyűrött, szennyes, összeszáradt biológiai maradékkal teli alsónemű, vagy egy kioldódott fűzőjű cipő, amit kocsmából hazamenet hagytak el a méteres hóban. Hidd el, nincs ennél szomorúbb látvány. Rebeka a hiennában ült Elzával és a férfiakkal, de úgy érezte, idegenekkel veri el a pénzét. Esténként udvariasságból itta a körtepálinkát, hogy kellemes társasága legyen a többieknek. Beszédes, élénk. Reggel tornázott, megette a joghurtját, aztán sokáig sírt a zuhany alatt. Bőre erősen kipirosodott a forró víztől. Az estéket ismerőseivel töltötte. A vele szemben ülő nő arca elviselhetetlenül közelinek tűnt. Mosolygott, de félt, hogy a szájzuga innen tud uralkodni. Hogy rángani kezd a szája sarka. Rájött, hogy sok éve ül már a tükörrel szemben. Arcának körvonalai ez alatt egészen a földig ereszkedtek. Pegyhütté vált állán a bőr, állkapcsán a hús. A nehézségi erő a föld felé húzta vonásait. Kifizette a kvartett számláját, és kint a hűvös levegőn meglepődve konstatálta, milyen gyorsan vált egy lányból intézményé. Az utca végén ismerős hát villant, gyorsította léptein. Épp volt az, sétálni indult, mellette egy nagyon kicsi, nagyon fürge kutya. Gyors léptekkel haladt a rakparton. A város nyugodtan, mélyen lélegzett. Csak néha ért el a fülőjéig a távoli csip-csip-csip-csip-csip-csip-csip-csip-csip-csip a hipermarketekből. Vásároltak az emberek. Az árucikkek kódja dallamos pattanással íródott a pénztári blokkokra. Ropogott, mint a tűz. Fürgén járt a pénztárosok keze. Rebeka maga elé képzelte a földet, amint szinte hangtalanul kering az űrben, leszámítva a folyamatos hangjelzést, a csip-szimfóniát. Csip, csip, csip, csip, csip. Elza is ilyen úsztak a tóban. Elza szabályos tempózásába kiabálás zavart bele. A hátára fordult, hogy lássa, mi az. A parton falusi kisfiú állt, a rollerét csapkodta a földhöz, arca dütölvörös lett. Kijöttek a vízből, és ilyen lenézett pucér nedves hasára. A tó vizének kis patakocskái csorogtak rajta. Könycsorog a hasamon, mutatta Elzának. A strandon egyre erőszakosabban nyomakodtak rájuk a szaporodó pokrócok. Egyelőre szerencsére nem felülről, csak oldalról. Inkább meg se várták, hogy megszáradjanak. Ilyen a nedves fürdőruhára húzta fel a nadrágját. Mire a megállóhoz értek, átnedvesedett. A nedvesség sok kis helyi térképet rajzolt a nadrágjára, és ezek aztán nagy világtérképpé folytak össze. A buszon senki se nyomakodott rájuk, éppen ellenkezőleg. Az előső rész teljesen üres maradt. Csak ők ketten voltak, meg a sofőr. Elza ült, ilyen fölötte állt. Szárítkozom, közölte, és Elza vállához nyomta a térképet.
3: körülbelül Kanada magasságában. Mikor a busz a hídon haladt át, az ablakból látták a folyót. Emelkedett a vízszint. Elsa egy pillanatra a cipőjében érezte. Megmozgatta a lábujjait, minden mozdulatnál cuppant a víz. Mint kisebb állatok csoportját figyelő nagy állat. Mint egy nagy állat nem sokkal azelőtt, hogy neki lát az ételnek. Számos énekes dalol róla, hogy éjszaka rátörnek az emlékek. Ilyenre az éjség szokott. Ilyenkor határozottan nekiindul, majd egyre lassabban menetel körbe-körbe a konyhában. A ritmusváltás a magány jele. Míg Elsa lépte egyre keményebbé és gyorsabbá válik, ilyen lassít. Elsát a gyerekkorára emlékezteti, a sétákra anyjával, aki sántított. Az egyik francia mesében, amit olvastak, Bice hercegnő és Bóca herceg szerepelt. Az anyja azt mondta, ez rólam szól, én vagyok a Bice. És Elsa most talált magának egy bócát. Feszülten próbálta elképzelni a pillanatot, amikor megváltozik a szívük, a vérük lüktetésének ritmusa. Mikor a dobbanások szép lassan eltávolítják őket egymástól. Amikor a közös szólamot éneklő két hang előbb egyetlen hangá, és annak visszhangjává, majd visszavonhatatlanul két hangá válik szét.

Jana Benova Café Hiena című regényéből részletet olvasott Sörös Miklós színművész. Munkatársam Németh László nevében is megköszönöm figyelmüket, búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető, a Vanessian Alex. Adásunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 23-a csütörtök van.
2: Narodnostna emisija Mađarskog radija na hrvatskom jeziku.

0: 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most csütörtöki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a lovári és a görög félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. Két órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák két órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Nagy István.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A Szecső. Mindenki csak így hívja a táncművész koreográfus Szecső Kovács Zoltánt, a Rajkó Táncegyüttes egykori kiválóságát. A legendás előadó 14 évesen a Rajkó tánckarában kezdte a pályáját. Az együttessel szinte az egész világot bejárta, és komoly színpadi rutin szerzett, amelyet kamatoztatva később saját tánccsoportot alapított. Az elmúlt évek során több generációnak adta át tudását, és jelenleg is számos iskolában tanít.
2: Szecső, most Farmoson vagyunk, a családi házatokban. Mikor költöztetek ide Pestről?
3: 10 évvel ezelőtt.
1: Mondja Szecső Kovács Zoltán, táncos koreográfus.
3: Lőttem meg a Hunyadi téren laktam. Esten akkor Rajkóba tanítottam, és rengeteg tanítvány volt.
2: Picit visszamegyünk a gyerekkoromba. Te vidéken nőttél fel?
3: Gyerekkorom az pedig Tápjó Szecsőn volt. Végig ott is vannak a rokonaim. Mind magyar cigányok, zenész dinasztia.
2: És a te szüleid mivel foglalkoztak?
3: Az én drága jó apám az főmérnök volt a metrónál. Anyám megment utána, ugye, mint cigányasszony.
2: Vezette kávét,
3: mentek a, le a vizébe, a keszomba, mindenhova.
2: De főmérnök az egy komoly beosztás.
3: Nagyon nagy volt.
2: De nem magyar az zenész cigány családból származók voltak ők?
3: Apám nem.
2: Apám nem.
3: Apám nem. Apám árvaházban nőtt fel, aztán kihozták a szecsei kulákok kicsinek. És istentelenül még dolgoztatták.
2: Akkor nem volt kemény, könnyű gyerekkora.
3: Nagyon kemény élete volt apámnak, és hát úgy ugye árva volt, na, kihez csapódik.
2: A szegény Szecsőn. Gyerekekhez, a cigányokhoz.
3: A cigányokhoz, persze.
2: Csak akkor édesanyáddal így ismerkedtek.
3: Így van.
2: Táncnak a szeretete, ez honnan jött? Mert nem volt táncos a családban, gondolom.
3: Öreganyám az, amikor nevelt bennünket, az szerintem ugyanúgy nevelte, hogy én most az én unokáimat. Tehát nem volt kérdés az, hogy mikor énekelj el magát, vagy mikor üljön le és
2: egyébként táncolt,
3: az a halál természetes volt. Öregapám jó cimbalmos volt, az öreg csiki. Annak a testvére jó muzsikusok voltak. Ott mindennapos volt, jön a gudaj, jön a bunyi, jön emez, jön amaz, összeültek, muzsikáltak, érted.
2: Hát abban te meg gyerekként hallgattad.
3: És nem csak akkor, hanem még, amikor aludni kellett, akkor is úgy áltatott öreganyám, érted, énekelve, ő tanított, te gyerekezett, te gyerekezett. Aztán öreganyám találkozott az Ofella Sándorral, Tápjó Szecsőn, és ez volt a népegyüttesnek a vezetője, nagyon jó ember volt, az is, jó Isten áldja meg. És mondta neki, hogy Sanyikám, gyereket nézd már meg, hogy táncol, mit csinál, vigyed táncoszt, ekkora voltam eddig, mit kerestem volna én a műzében. Jó, vagy jól áll, majd viszem. Anyám nem engedett belőle, és ő bevitt az együtteset, és azt mondta Zofela nekem, na jó van gyerekem akkor, menj fel a színpadra, lakodalmas, na csinálj, amit akarsz. Onnantól kezdve a bőfénypotot a kezembe adták, nekem mondani nem kellett semmit. Közben első osztálytól beiratott apám, meg anyám zongorára. És kitűnően csináltam a zongorát.
2: Az is jól ment.
3: Nagyon jól ment. Olyan jól ment, hogy bementünk Pest és zeneművészeti iskolába, és zongoráztam is, soron kívül, már nem vettek fel senkit, soron kívül felvettek, De nem volt kollégium, nem volt hely. Hazajöttünk, apám az újságot a kezébe vette, azt mondta, gyerek, Rajkó Hildet felvétel táncba.
2: Hányos évet írunk?
3: 79.
2: 79.
3: Ma 300-ból 3-at vettek fel, nem tudták, hogy cigány vagyok. Majd utána egy hónap, két hónapra tudták meg, Rajkó a cigánytánc is volt, a koreográfusok csinálták, akkor azt én tudod.
2: Tiportam.
3: Érted? És akkor így aztán megtudták. Rá két hétre már engemet vittek Belgiumba. Szóló, persze, szóló táncolni. Erdélytáncolni.

0: Hát sziasztok! Táncosok! Menjék, ugyan, menjék! Gyertek! Na, ideálljatok nekem, jó? Akkor itt lesznek a lányok ezen az oldalon meg a fiúk. Az a lényeg ezeknek a gyerekeknél, hogy aki nem tud, az kezdje megszeretni, akár a másik által is, vagy ha én mutatok neki. Tartás, színpad, és elsősorban az ő mozgása, tehát a saját mozgásából. Figyel! Vegyél levegőt, húzd ki magadat, ne röhögj, és...
1: Hello, pipi!
0: Ez kevés! Hello, pipipo!
1: Hello, pipipo!
0: Egy ma igen. Haver! Azaz! Menj oda, fiúhoz, gyorsan, menj rá! Azaz, gyerekem, üsd meg! Emelkedj fölé! Így, fölé! Azaz!

0: Au quiere Josh. Opa.
1: Szecső, most Dányban vagyunk az általános iskolánál, ahol tanítasz. Mióta vagy itt ebben a rendszerben?
0: 28 év.
1: 28 év.
0: 28. A szívem legkedvesebb lováró kasztja van itt Dányon. Amit apámmal fedeztem fel. Jöttünk erre kocsival, mert méhészkedett apám, és láttam a cigányok a gyönyörű szép népviseletbe. Jöttek erre föl.
1: Nem most volt?
0: Nem. Aztán, ahogy bekerültem az iskolába, jött ugye Makkarcsi, Pejó Róbi, Zazi, mindenki, kasztingolás, akkor voltak a jó cigányfilmek, csinálták. Nagyon közé kerültem.
1: Aranykorszak volt ez.
0: Az, az, teljesen.
1: Van kint itt két hölgy itt az ajtóval. Mi az a plusz, amit Szecső idehozott az iskolába gyerekek közé?
2: Hát a jó kedvet.
3: Mondja Tóth Tünde.
2: És nagyon sok diák van, aki tényleg örömmel és nagy lelkesedéssel vesz részt az óráin, és gyönyörű sikereket ér el vele. Szívét, lelkét beleadja.
4: De viszont a Szecső még engem is tanított, mikor még én ide jártam.
3: Mondja Kanalas Aranka.
4: Sokat igen. Jártunk fellépésekre. Akkor az elején ide jött, arra emlékszek, hogy nagyon-nagyon sokan jártunk.
0: Akkor még nagy öregek éltek.
4: És még filmezni is jártunk.
1: És táncolsz még, vagy már abbahagytad?
4: Hát már nem táncolok, mármint úgy, de viszont imádok táncolni.
1: Nyári szünet van, de szeptemberben folytatod.
0: Igen, igen, igen, szeptemberben megy tovább.
1: És hova megyünk majd, Szecső?
0: Megyünk, lemegyünk a telepre. Ami nagyon gyönyörű bennük, hogy nagyon hagyományőrzők, nyelv szempontjából tökéletes cigánynyelvet beszélnek, világnyelvet. Az iskola nem tiltja a cigánynyelvet, gyönyörűen beszélnek az iskolába, és a gyerekek azoknak az őseikkel. Nagyon-nagyon sokat dolgoztam az öregekkel, imádtam őket. Meg is vannak örökítve a filmekben. Gyertek, üljünk le egy kicsit.
5: Hogy csináltuk a filmet? Hajnál?
6: 20-valány éve.
5: Nem tudom, ma nincs se pontosan.
0: Az az is olyan pengetett meg a csácsorommal, ami a cigánságot három nemzedékbe viszi. Ferenc Józseftől egészen végig. És ezekkel a romákkal csináltuk végig.
7: Végig!

0: Szecső azért felpesdített az életet.
1: Ajjajjajjaj. Szóval... Erőm volt, mikor idejött.
2: Azt hiszem.
0: De akkor te is sokat kaptál innen.
2: Rengeteg.
0: A dányi cigányoktól.
2: Rengeteget.
1: Sok szeretetet kapott.
2: Nagyon sok szeretetet.
0: Szecső bátya milyen?
1: Magyarországon a legjobb táncos.
0: Hát akkor ügyesít mindenki, Szecső.
2: Hát, ha én tanítam őket, akkor ügyesít.

0: Lánzárpárit.
1: Hogy eddig bajánzol?
2: Most mentem át 4-be.
1: És a táncot szereted? Te mennyi gyerek van?
3: Négy van.
1: És az öröm látni, mikor táncolnak, nem, hogy a szekcsőt tanítja őket.
3: Így van.
4: Mondja Sztojka Edina.
1: Te is tanultál táncot, vagy
3: szecsőnél? Nem, nekem nem volt sajnos rá lehetőségem. Nem, Ráckövei.

0: már a legnagyobb
1: melegben! Halló, szia, Szecső!
0: Kötti, hajnalma, mondtam neked, hogy hallom, gyere!
2: Ilonka, megjött a vendég, a drága jó testvérem!
3: Szia, szia!
1: Szia, Ilonka, szia, szia! A fő lakaja?
4: Igen, ő. Ez egy tyúkos káposzta, de ebben háromfajta hús van most.
5: Mondja Farkas Ilona.
4: Van egy kis libahús, disznóhús, meg tyúkhús. Ugyanúgy főzök, mint az anyukája, tehát változás nincs. És az anyja nagyon jó főzött.
1: Minden nap főzöl?
4: Igen, én minden nap főzök. Unokáim is itt tesznek állandóan.
1: Akkor Szecső, jól választottál párt. Ellát minden, de.
2: Tudatos.
4: Na, a föld jó volt, ahol az asszony nevelkedett. Azért az én anyám is sok mindenre megtanított. Úgyhogy én úgy jöttem föl Szabolcsból, hogy Tunyomatolcsról, hogy én nagyon szerettem kertészkedni, virágokkal foglalkozni.
1: Ez a kis fóliád, ugye?
4: Ez
1: azért
4: a kis
1: fóliád, van most vagy 100 fok itt benn.
4: Körülbelül, úgyhogy
1: és
4: igen.
1: És mit termeszted itt benne, mit látunk itt?
4: Ez egy fekete paradicsom, fürtösbe az egyik, a másik sima.
1: És ezek itt, ami fölfut?
4: Ez kígyóborka végig.
1: Kígyóborka lesz.
4: Ez itt bealakóborka, kovászolni való zeller.
1: Van itt neked minden.
4: Ez körülbelül 5 fajta paradicsom van itt elültetve.
1: A kis tálba mit szedd össze?
4: Ebben most szedünk egy kis borsót.
1: Menjünk, nézzük meg. Már jó a borsó?
4: Igen. Ó, már nagyon régóta.
1: Ó, nagyon szép ez a borsó.
4: Ez nagyon gyönyörű. Szép borsó.
1: Akkor ti úgy vagytok a Szecsővel, mint a borsó meg a héja.
4: Meg a héja.
1: Szecső, itt most a kertet közepén ülünk. Ez a kedvenc helyed, mindig kijössz ide?
2: Drága testvérem, ez nagyon jó hely, mert ezeket a fákat is én ültettem.
1: Ő a Józsika?
2: Igen, ő a Józsika, ő a legkisebb unokám. Ők itt laknak mellettünk. Gyere, odébb meg, akkor rajzolsz.
1: A rajzolás mellett azért táncudást is átadod unokám?
2: Igen, szoktunk táncolni, is igaz? Meg énekelni, szoktunk, minden nap van. Mert nagyon szerettem a gyerekeket. Én azt kívánom minden egyes embernek, aki a romákkal. Igen, a romákkal, vagy főleg a gyerekekkel foglalkozik. Engedjék őket kibontakozni. És hozzák a tudást. Ha megengedik, akkor nem lesz probléma. Se tanulással, se beilleszkedéssel, semmivel sem.
0: Ó,

0: Elhoztalak ide az én testvéreimhez.
1: Hogy vagytok ti rokonok, Szecsőr?
0: Első unokatestvére. Igen, unokatestvéreim. De amikor én fiatal voltam, akkor az ő öreganyjával, az ő öregapjával, akkor az ő anyja, aki ott van, sajnos meghalt most, nem régen, nagyon hirtelen. Mi mindig összejártunk, énekeltünk, számokat csináltunk, nótákat csináltunk, és közben született ő.
1: Akkor már gyerekként belecsöppentél ebbe az egészbe.
2: Így nőttem fel, gyerekkorom óta.
1: Meg a tázban.
2: Így van.
1: Most Tóalmáson vagyunk, igen. Már régóta itt élsz családoddal.
2: Hát már most közel 20 éve lassan, igen.
3: Mondja Molnár Miklós.
2: Szerintem megismertem a feleségemet, már most 16 éve. Együtt vagyunk, ott 3 gyerekünk van.
1: És most milyen hangszerrel játszol?
2: Én zongorista vagyok, tehát engem apám zongoristának nevelt, mert ő gitáros volt. Hát a fiam az már most ő 15 éves lesz, jó zongorázik, nagyon ő ügyes. A lányok is énekelnek, az Ilus is zongorázik. A nagyobbik lányom, az Ilonkő, a Szonya, a kisebbik.
1: Te magadtól tanultál, vagy apu tanított?
4: Én engem apa tanított. Apa tanított. Hát ilyen 6 éves koromtól idáig.
1: És mi szeretnél majd lenni?
4: Rajpó iskolába szeretnék elmenni.
2: A gyerekeimnek is azt tanítom, hogy a Szecső bátyátokra büszkének kell lenni, és büszkék is vagyunk, hogy ő a bátyánk, és amit az életben elért.
0: Figyeljetek, elég a beszédből. Pakoljatok ki, azt egy kicsit nyomjunk rá.
1: Itt vannak a fiatalok is, jöttek ők is dalból.
0: Na, mivel ugye én tanítom őket az iskolában, és úgy voltam vele, hogy na most az pontos jó helyre jönnek. Itt azt meg tudják mutatni, ki tud táncolni, ki nem tud táncolni. Szója A legcsodálatosabb az az egészben. Pici voltam, kis cigánygyerek voltam, itt nagy lakodalmak mentek. Kint voltak a zenészek, én mint kis cigánygyerek jöttem onnan lefele. Aztán egyre közelebb mentem a zenekarhoz. Majd mikor már végzett a pap, gyűjt a mennyasszony, kifele tudod, itt kötötték, minden adták, kezdődött a zene. Sose felejtem el, az volt, hogy udvarom, udvarom, szép kerek udvarom. Söpörtem eleget, abba a pillanatban a magyarasszony gondolod, rikácsoltak, minden kurjongattak. Na, én még abba a pillanatban ugortam be fel a zenekarhoz. Táncoltam. Mindig olyan kedvesen, olyan jól fogadtak, nyakukba vettek, egész hazáig vittek, a nyakukba vittek. Ő anyja anyámnak a legkedvesebb barát. Mikor anyám már beteg, vagy egyedül volt, akkor ők átmentek egymáshoz, főztek egymást, mindent csináltak.
5: De én a Kimittodról emlékszem, a Gál Károlynéval voltatok egy.
0: Igen, a Marikámmal.
5: Ugye a Sanyi
1: bácsi. Akkor nézték a tévében a Szecsőt.
0: Hogyne.
5: Mi a szomszédban, mert nekünk nem volt élünk.
3: Mondja Pogány Istvánné.
1: Ebben az utcában nőttél fel.
0: Igen, itt játszottunk gyerekkorunkban is, a Dósáékkal, a másik Dósá. Kerekes néniékkel, a Ritáékkal. Itt nőttem fel.
1: Az öregek itt vannak a temetőben.
0: Nem csak az öregeim, az összes testvéreim. Szerintem bennem ebből van ez a nagy erő. Mert bármelyikre gondolok, akik itt vannak ebben a temetőben, azok nekem mind adtak. Mind. Itt van anyám meg apám. Öreg anyám, öreg apám.
1: Itt nyugszanak.
0: Mind itt vannak. Csóra apám nagyon büszke volt rá. Nagyon büszke volt. És fétett apám. Anyám nem annyira. Mert tudta, hogy az ővére vagyok anyám vére. Nem fétett anyám annyi. Apám nagyon fétett. Apám azt nem bírt elviselni, hogy nem volt pénzem sose. Jogadtam mindenkinek, és amikor ő nekem elmondta, hogy ő neki milyen volt az élete, akkor mindig úgy akart engem nevelni, hogy én ne legyek már úgy. Ha ne csináld már te is azt végig, amit én. Aztán végig megszeretett, mert rájött, hogy nem pénz minden. Szeretett nagyon. Hát ő csinált belőlem művészt. Nem anyám. Anyám túlmulathattam volna égepődik.
1: Ilonka, emlékszel, mikor először a Szecsővel találkoztatok, hogy milyen benyomást keltett benned? Már akkor táncos volt?
6: Nekem őt ajánlották, hogy a Rajkóban táncol, és hogy tanít énekelni. Én akkor készültem a Ki mit tudra, 83-as Ki mit tudra. És akkor így ismertük meg egymást.
1: Rögtön megtetszett?
6: Nem.
1: Nem?
6: Nem.
0: Egy évig nem is szólt, nem is vettem észre, hogy szép.
6: Nem.
1: És a Szecső akkor már egy befutott lelpont, egy táncos volt.
6: Igen, ő már nagyon sok szólót csinált, akkor külföldön voltak sokat. Iskola után kerültem föl ide Pestre, dolgoztam.
1: És hagyományos cigány családban nőttél fel ott?
6: Igen, magyarul beszélő cigány családban. Ott nem is voltak nagyon cigány.
1: A zenész beszélő. Cigányok voltak?
6: Nagyapám is zenészek voltak, állítólag nagyon híres is volt, klarinétos. Apám az prémás volt.
1: És testvérek mennyien voltatok?
6: Heten vagyunk, féltestvérem van 4.
1: Nagy anyám, család ez.
6: Anyámtól van 3. Fölkerültem Pestre, tehát irodába dolgoztam. Először könyvelő voltam, aztán mint adminisztrátor dolgoztam sokáig, 7-8 évig a Bélyeggyűjtők Szövetségbe, Vörösmarty utcába. Rengeteget olvastam, akkor gimnáziumi érettségim volt, szóval más voltam, mint általában, akikkel találkozott cigánylányok.
1: Főleg abban az időben.
6: Igen, abban az időben Én nagyon nagy dolog volt, így van.
1: A munka mellett énekeltél?
6: Munka mellett igen, énekeltem. Sokan nem is hiszik el, hogy én a Hadaidő Győzőhöz jártam énekelni az utcába, és ő azt mondta nekem, hogy Kovács Apolóniát fog belőlem csinálni, de hát azt az életködbe szólunk. Egy vagy két évig tanított, és...
7: Jött az Olika.
6: Ugye terhes lettem. Úgy voltam vele, Józsikám, hogy két művészetet nem bír el a család, érted? Most vagy ő adja föl, ő nagyobb művész volt, mint én.
7: Nem hagyta abba az éneket, mert én nem engedtem. Az együttesbe, ne vicceljünk már, 20 éven keresztül énekelt. Hát ő csinálta.
6: Igen. Jöttek sorba a gyerek, én már
7: mennyi
6: elsőnél
7: a 7 három.
6: Fiú, két lány.
1: A gyerekeket is úgy neveltétek, hogy azért a tudjanak táncolni, énekelni.
6: Hát azok már hasamba rúgdostak úgy ütemre.
7: Hát voltak ők is a színpadon.
6: Sokszor nevettük.
1: Ott nőttek fel.
7: Hogyne, hát jöttek előadásra, mindenre mentük, vittük.
6: Hát az Olika úgy nőtt fel szinte majdnem, hogy fogta valaki a színpadon.
7: Júlisom is.
6: Beszaladtam, utána leénekeltem a dolgomat, visszamentem, fogtam a gyereket tovább.
1: Jó pár éve itt éltek farmoson.
6: 11 éve, igen. Nekem itt a kert, van egy kis fóliám is, amiben dolgozok. Megtermelem magunknak a zöldséget, és akkor még piacozok is, mert hála Istennek annyi terem, hogy még el is tudok adni belőle. Akkor befőzök. Tavaly 250 üveg sárga barackot főztem be. Körülbelül 100-120 üveg savanyú volt, amiben kellett hordóval, mindennel.
1: Azért rengeteg állat van itt.
0: Hát most körülbelül 100-nál tartok. De ezt mindet én keltettem ki. Januárban megkezdtem. Vannak ugye a tyúkok, abból 3 fajta.
1: Itt Cacám, pedig a malacok ne? Vannak?
0: Igen, igen, 2 hízót vettem. Most megcsináljuk az asszonynak, ugye mert már 10 éve lent vagyunk, és mindig az volt a vágya, hogy kemence. Itt is legyen az udvarban kemence, de ez a régi, hagyományos kemence. Ezt így agyva megfogjuk, és akkor teszed rá a kemencére, ebből csinálod a búbját. Igen, onnan fogjuk betenni a kenyeret, meg az ennivalót.
1: És most aztán ez a fizikai munka?
0: Szerintem. Jaj, nagyon. Hát ez alkotás. Én nekem olyan nem volt, lehetetlen nem volt. Azt mondták, hogy a hegyet vagy akár, de Brajkóba is. Én nem ismertem azt a szót, hogy nem. Merje nemek!

0: Szecső, ez a te birodalmad itt, ez a kis szobád, itt szoktál zenéket szerezni, vagy játszani?
1: Igen, hát mostanában már nem szereztem, mert, hogy mondjam neked, gyerekkoromtól kb. 30-40 nótát csináltam, amit az együttesben, amik voltak együttesek, mindig felhasználtuk, és azok mentek. Ezek mai napig is megvannak, CD-n is megvan, mert csináltattunk.
0: Hagyományos kazettán.
1: Igen, hagyományos, Romencok az volt akkor az együttes neve, előtte az első Cigányvér volt, aztán Romencok, és aztán most, 90 óta meg Sukártánc együttes lett.
0: A falon körben mindenütt emlékek, családi
1: képek. Igen, ez az én szobám. Igen, szülőképek, előadások, külföldi képek, nagyfamiliáró képek, mulatós képek, amerikai fotó a színpadról, cigánytánc.
0: Most 40 éve éltek együtt.
1: Igen.
0: Ha nem bántad meg, hogy ezt a csőt választottad.
2: De nagyon megbántam. Nem, ő mellette nem lehet unatkozni, ez igaz.
0: Az biztos. Mennyi unoka van?
2: 6.
0: Akkor nem unatkoztok, amikor itt
2: két
0: vannak.
2: Két fiú van, 4 lány, igen.
1: Ősi ételeket is mink főzzük mi, ugyanúgy, érted? Gölördén, akkor fácáról, vadnyúról, tőgyét, pacalt.
2: Igen.
0: Nagyon finom. Ebben benne van minden, ez a cső. A szív, a lélek, szeretem.

ez, ahol most ülök, ez én nekem a bölcsőm, mert én nem hiába hívnak Szecsőnek. Egyszer volt a Rajkóban, akkor az egyik lánya rusorán mondta nekem, jó van már Szecső. Onnantól kezdve Szecső. Lett a nevem a Rajkóban 20 éven keresztül. Én úgy gondoltam, hogy nekem jár is az, hogy Szecső. Ma már nem is ismernek másképp. Nincsen Kovács Zoltán. Nincs. Szecső van. És aztán ezt a nevet én fölvettem, az Isten adta. Szecső Kovács Zoltán. Ez lett az életem. És ez is marad. Verjene meg!

0: Kedves hallgatóink! Az MR4 három szólamra című roma magazinműsor magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára a lovári nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Az elhangzott műsort az MTVA készítette 2024-ben. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
2: Triumfáló glászó. Leunglikano rádió oszko, lovárickó, nacionálno glászó.
3: Teven bachtále romale. Kateungriko rádió vosajsunen perománi síb. Muroanav, Kvalla Gábor. Anglones aba sajsundinele kiskörös eszkerom ketane hutyilde. Kamente szikaven ungriko temeszke. Gázenge, romenge, kebi lóvenge sajkerel bútyi omanus andalerom. Lensunen, rostás csabesz, farkas ferences, hajkun hegyesi feróvesz.
4: Andak odipendem tuki kadi, ke szodebers, dújsalabers, trinsalabers kájvon, áj tordine maskarle románi síb, csivorbine románi síb, szite plavi mange, Mori romni, romungricai.
5: Te trai te juti la del.
4: Na isara tu ke vitu te trais. Voi vorbil saropai romanes vigilabel. Vim mascaramen de kadal rom romungri vorbin. Na zurales vorbin romanes de ke adika vivon comente sition romanes.
6: Dat kadu lasoi. Me kodo gindiu pe andukado klubbo. Na feri romani krisi trubuite sitiaras le romane shavorenge. Vorbim dem dultin romnyosa, kom mai amender mai gogya verai egyszerraj, mon sityaren atunci lesavoren, kana igen, szeptember avla iskola, atunci saj korepetál inne.
7: A prekészítine cine romane savoren piskola, te szityom mai feder, kon nagyon kollégó gyenca gindipe o savoró, kathe saj zurajvel opre, hogy te kana zsaland iskola, hogy abba, te dicsol pelet, pokod a cino savoró, hogy Szikilasz, andokadó szünetos szaszasz, kemilászkó szünetosi, hogy száma teleli tanár kinyapékodi, hogy Szikilasz a savoró ne csak kelelpe, ne csak kiránduli, ne csak kodok szokodi kerel, hanem viszikilasz a savoró. És katésaj szityol a színos savoró bármikor.
6: Tehát na feri i romani krisi, hanem saj szityoló o ungriko történelmo, matematika, szotrobúi.
4: Szite panavkodó, nagyon losavkodó leszke, ke Szimaskaramen, de na románi zsúvi, ungriko zsúvi, kon a káksutas tele, peszki állam vizsganda románi síb, kodé maskaramen, de tordilasz, te zsutra már eterne, savoren, te szityone síb, a már lovárickó síb. Me kell gindi, ma majd úr, szite szikavasz a mári patyiv, karinge gázsi, ávri, kodé patyiv, te sajdikén pomende, van még grisi száraz a mári kultúra, a mári savoren, a iszit járaz, szártuk pendan, majd tig feró, kodi, hogy le savoren, opré zuráren, kana a veli iskola, kote mai zurále, te saj szityon, apol me kell gindi ma, a menge pale kettrubuteket hányti torgyú az, ami szita az, romano fundo, kodó fundo, kájszó, amesszom kodal bar, maskalli rom, szave legmajzura eszita vasz, andik a dibúti Andre, de saj a venam maskara mende le rom, taja mente saj rodan a pleterni máturi, te dikén pa mendo, hogy a me, janasz te zurárasz le opre, ande szoszta a men opre roden.

0: Ana biztos kiborba. Hát kodosz jól ásó andakadó, hogy a me rom szityára szajrom, nyaszityáren, a máre savoren. Napále gáze, kan a zsalándi iskola, tehát puseli, ka szevé szityár kinya katarkodi cínisei, hogy kon szityár dasztu, a tuncsi penelokodi románi rom nyiszityár daszma. Nai gázi, haj nai a tuncsi la zsavó. Nos, kad otro bujas szako romeske, andileszki gógyite, petyol, kodi, hogy a menge o pretro bujte uscsavasz. Akáni.
1: Így van.
0: Ke dostasz az, ke csi jek szarpenen a balenge párto, csi zsutil pe a mende. Szajek szilenge.
1: Kulpa saj rom, ke náj. De ferro nazi, hogy akán jek, hogy muro pralszan, hely katyeszan pasa mande, mond, ande tutte világ életemben miúta pe juma vilem. Mindig putyár doszima, szó pedig hoz pe tutte.
0: Nice.
1: Hogy konszan, szoszan. Sőt, hogy ugye szia még bári illeszkodunk, hogy ugye kaszárda, meg kaszavér romesz, hogy szárpenasz, hogy sajpenasz andiluma, hogy krajszasz. Csó romanusszasz, de krajszasz. Szityárdasz a me, pasa rom torgyolasz. Kan a probléma szasz a me, vojszasz.
0: Putyárdos sajpena, vagy murodatszasz.
1: Így van.
0: Dúj vagy stárkur kegélesztel.
1: Lányi pumek odó penav. De zumavasz bileszko, pe már pukrete torgyuvasz, de annak odosszín putyárdó, hogy katyeszan a menge, de kaszpe tute, szityáresz a men, nahogy dileszam, hanem saj szityúvasz tutar, nagyon butszako félo. És meg odopen a áldi mehaj baktálót a veszan de luma, legalább sielbes, hogy más kérem de társ, azt múlva praló.
0: De se vala, jekhávresztar szityúvasz, mert akodokam, hogy Feri mandar, mert jekhávresztar szityúvasz.
1: Ferokám, saj penav tuke kvorba, ande tute csak jekszi.
0: De viandot tute jekszi, a viandot tute.
1: Jekszi te mérav, jek. Oj, kerotel ma muride, oj, ki puter de balet.

0: Anglunes aba šalšundinele kiskörösheszkerom ketane hutilde, kamente sikaven ongriko temeske, gázenge, romenge, kebilóvenge sajkerel bútyi omanus andalerom, lensunen, rostás csabesz, farkas ferences, hajkunhegyesi feróvesz.
1: Langi, kodó, hajlászandi gógyi, kodiszte palav, ke palpászite zsakkan múri angluni vorba, dosta bajoj, ke nagy maskara mende baj purorom, anda kodipendem, amiszita vasz kodal bar, maskara lerom, kon tera vasz vizurale de kodocita sikavas le maj butenge, ket hajtu bujta vasz, e grupot te sajkeras, anda kodó klubbo, és majd úr szárosunto drágod el, szárosutila amen, kebilizki vivoj szitával a márosutó orjó szunto del, keketászi te hutila amen. Me kedi kavkodó, ame amen a szunto del, ande jekantaszak, vakának szakodjesz, ande jekszám, ke romszám, apol kacsiszite panavinke, amen a stikte panasztéle, pela már románes avora, pamende, ande jek, dikina melegázsé, ke jekszám ande lengéjáka, nagy káver, rom, kon tavelkate, ando cino körös, amente szityára pe bútya, amesite szityára szamáren, szó ame ando mendesis, amesite lomkatala mári pure.
2: Szoszkolású, avlasz a tuncsikodó, nacsolás, nacsola bisbers, haj szíka szavese a voramaskara mende, kon ande oprúni iskola pirde, ande főiskoli, hai vi vorbin romanes, pinjane in romani pativ, pinjane in ungrico crisi hai pativ, dui felo manussi andalende. Anna kato si olasho.
3: Kato na dio shukari pei. Igazi modon, kato zuma vase cinesha vorenge, te si chiaras. Vi per romani cris, vasoi ke romani pativ, vi per ungrico pativ. Ke obajanel kala dui pativ, kodo romano sha vorovat kodi romani she. Kodo obajanel te li te shuli cha bian di luma. De tisztelet a kivétel, akkor dosáj penav, hogy ugye kivimmer csacsorománo sávoszim. Hogy sáj tarispitu, hogy sáj penav kodó, hogy kathe e románe savóra kethane korsosozi szájle. Ke sáj penav, hogy egy nagy úzse románe savóraj. Hát kodó zuma vaszte daszandalende, hogy hiába na úzse romi, de zsanen huszói kodi románi

0: Maskarutno, Hullamo, Ohto, Erta, Trin, Tajek, Jek, Ohto, Ohto.
1: De Ferro, a kancsa tu pendan, kadivorba. Ugye, tu megint káversan szártyod a szaszasz. Tutaba, kaszavó, zurali peszi, karink tute, hogy biriszaszkáde romenszate, feneszlenge vorba, te polási peteszi kjáresz le.
2: De szabor a zsén éppen a szlenge.
1: Fen, az így van, de hogy káde több pasan mendet, te torgyos káde, kájle rom. Szerintem majd múj patyan azt tuke, majd feder, szartyide gered a deszke. Megkodopena, megkododik a vávri. Kezakon rom, kodopen el kell basundem abba, hogy sem is tavlasz, hogy tute ústja vesz, az pelesz kothanán, de.
2: Az meg koteszim, hát vagy egy bersk. Így kerapkadal a bútya, vagy csibillasz.
3: Ne hallja, sajpus azt a dokamoszté, és a navandatja múj, hogy akkor te ándik a önkormányzató cseposztó San André Maskar Lerom tuszanó trádári, vagy leszko a malszán. Akár tulán példale búti, majd úr, te saj ingresz, akkor dokamoszté, és unav, te zsány lerom, hogy tú, katandó cino körös, szó ingresz majd úr, szó lesz petyó píko, szó kodó pári, pekodal bútya, szó kamesz az te piravesz majd úr, maskál le rom, sukári, petekeresz.
2: Andrei, Ungriko Kriszi teljesen perdal nem szó, murodat kérdez. De megkodopen abtumenge, Muri Gógyi, Naje Korkori Ezsal, Feri Tumencazsal. Szó me penav, vagy válisz ki, a Vrigindi Szárav, mert sikerav káde szar e majbut képviselő keren a szvárekan, vagy keren vakánik, hogy szá elnök ura kerempe, eo prelempe lende penge kaszavó, eo nyakken dővó, tehát zsan penge. Mert nak a szavó romszim, ma szíjek bicikla, zsanintum jó bőven, szíma egy kis tágyit, egy csóra szatró, hogy kodó lesz a pírave. Tehát ma ne lóvé, csi érdekli, zsanint nagyon jó bőven, mert a me tumenca, kamavjek példa teszik a vavka, te a dungro, legázsenge, vi a romenge, hogy bilóvengó, inkább jó karpenav, bilóvengó, a pretrobújte ústjavasz.

0: Anglunes aba sajson vinele kiskörös eszkerom ketane hutilde. Kamente szikaven ongrikot hemeszke. Gázenge, romenge, kebilóvenge sajterel bútyi omanus andalerom. Lensunem, rostás csabesz, farkas ferences, hajkun hegyesi feróvesz.
1: Meko dugindi, hogy penesze lóve. Szárkai penelpe hiába szitu lóvekan a száz csipehaj boldogságon ájtó. De kodó penaltuk, hogy kakite del oszunkta del, hogy kana pasek szardurmút, pasek tigaja háben, hogy egybe haszasz. Csak jég te hatjárasz. Kodó maj butker elszár, e gondoló vengla tutetesav.
2: Dikes csak csipó penesz, ke dikkat jándu ungró szoszi. Szare gázse kádek eraszvame, szikért duj pártura, szaszok a szavó o lungodromta, szaszok a káveron MCF. Na nalazsav szikadosa van.
1: Kombarvajvel, kon Andrei. De kon próbúja azt tesz utilkodó, simaj, nahogy csorrosan, simaj maj csorrosi. Hát szózsal savó ralem. Ugye o manus di kell a tévévó. Szózsal per rom. A lingis sztoriko do, hogy bu csóren, ke mi csóren, ke bukhajvel lenge savó rá, hát muszáj szíte zsante csóren, ke csi csórel a kopre boldel pe bukhate. De gázse ugye azért szíke kanapenen, hogy kanazsale krom te csórel. Nako do romgél asszó te csórel, romgéline te csórel, szatale ég isztágy is on le romen. Kado így bári probléma kate.
2: Ez az veri palpálek a szave, kaj e románe képviselő úra. Kodol a kodokeren, Csizsen a vakánik szodeleló prejek országos képviselő volt, duj vagy trinsela. Duj vagy trinselenge bik nem pengo románi pe. Bik nem penge pralen, legázsenge. Na kadoszi a bárog indusa vele, na andakadika ma me bárisotek kerált. Kadó te nem.

0: sasušunat je vorbi, mora peloro, vihatjara vande mora ilo, tu peko di buti san, ke tajta nesle romena de pati, tande šukar butja, tajte dikene rom, tajte putena ajpenge jaka, sožal maškar lende, vaj krujar lende, ke vimesite panav, sarso dikav le rom, strena kjergile katar je kavrestar, vi lepral. Nagyon sokár búti, kadi tutar, ez umavészket hajtan ezt le pralen, le nyámon, mert annak kadi búti kívánni, azt tudja, nagyon buzorsz az tipo, azt mondta, drágó, tehát egy zsutil tud, vitut, viti a malom, annak kadi búti, tehát kívánni, az szavarai romenge katar, annak cínok őrös, te putrempenge ják hávri, te ustjánó prétan, grupporéket háne, tehát a vem vivon, mezurále bar, kon zumaven te piraven románi, Budi, pepengo, piko, te aninket hane, pale, nevo romani pe, na, ando ministerium oteroden, le rom pengi pati, maškar je kast, te šajkiren.
1: Te delo sun to del kodome, kodomangav, katere sun to ne devle, soć kodala šavora, odje kodala rom, kon kate pirina, no kodala romano klubo, ho so tu litrandan, kate amenge.
2: Savora žene, kedam kodo?
1: Žutio sun to del.
2: Na bister.
1: Mištaj. Hogy... Kado, hogy te zuraj vel, hogy kethane tinkrasz, jek tink hatyárasz, hogy vare szár, te szikavasz egy gázsenge kado, hogy romszam, hogy szó zsanász, hogy zsanász te létes is szárasz, andi juma. Te na avasz kado, hogy te leszám piradenglaj gázse, áldi mehaj baktálit, amin szavane zséne. Engedel!

Kurkodó Ungrikó Rádió Voszasz Perománi Síb. Peje Kurkodóval, Saj Malagyon Manca, Pe Márcakó, Taj Zsójakó Gyesz, Saj Sunen Amen. Kvalla Gábor Esz Sundine. Ásendév Lesza.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvi műsorunkat hallják.
1: Jeleniki ekpombi tis ungarikis radiofonias.

0: Η εκπομπή επιμελήθηκε από την MTVA για την παραγγελία της Ντούνα Ζεέρτη.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Boka Tibor.
2: A Nemzetiségek zenéje mai szerkesztője Boka Tibor köszönti Önöket. Ma egy olyan román előadóval ismerkedhetnek meg, akinek elég későn indult a pályafutása, mégis maradandót és egyedit alkotott a romániai könnyű zenei piacon. Florin Kilian 1968. decemberében született Bukarestben. Ő egy ma már ismert és kedvelt román zenész, zeneszerző, előadó művész, gitáros és újságíró. 12 éves korában a sport felé fordult, 1981 és 85 között többszörös országos kerékpárbajnok lett. 1985-ben azonban részt vett két akkori neves előadó, Valerius Terian és Doru Stănculescu koncertjén, amely megváltoztatta az életét. Úgy döntött, hogy felhagy a sportkarrierrel és megtanul gitározni. Első önálló színpadi koncertjére 1986-ban került sor a Bukaresti Universitas Klubban. Akkor Mircea Vintilă kölcsön adta neki a gitárját egy Mircea Vintilă és Valerius Terian koncert alkalmával. Szóljon most egy korai dala, a Domnul Destin, Sors úr című dal.
3: Sătuna mea arată ca o viață, pe mine frica mă întărește, mă dezgheață, nu mă răsfață, mă educă, mă învață, să joc cu cărțile pe față, așa că hai că tot îți pui destin, fă-mi o ofertă, să știu

2001-ben 33 évesen nagy személyes anyagi áldozatok árán sikerült kiadni a első albumát Yubi Interface to Reality címmel, amelyet kezdetben minden romániai lemezkiadó visszautasított. Az albumot azonban nagyon jól fogadta az underground közönség, és Florin Kiliant 2002-ben felkérték az első nagy közönség előtt tartandó koncertjére Bukarestben. Következzen most erről az albumról a címadó Yubi című dal. We'll be right back.

2010. júliusában jelenik meg a harmadik albuma, Autiszt, ne kergesd el Brünkust címmel, amely hamarosan rekordeladásokat ér el. A művész a Roton kiadótól megkapja az aranylemez és a platina lemez díjat is. 2005 és 2009 között Florian Pitis javaslatára talk show-t vezet a Román Közszolgálati Rádióban. 2007 és 2009 között pedig saját rovata volt az egyik nagy példányszámú újságban, és heti rendszerességgel jegyzett vezércikkeket. Most az Autiszt, ne kergesd el Brünkust című lemezről játszunk le egy dalt.

A legnagyobb sikert 2004-ben aratta, amikor szerződést kötött a Roton kiadóval, és még ugyanezen év szeptemberében megjelent második albuma, a 10 parancsolat, jelentés a nemzet állapotáról 1989-2004 címmel. Az album a bibliai 10 parancsolat zenei értelmezésén alapul. Florin Kilián az első és egyetlen ember, aki 2000 óta megzenésítette a 10 parancsolatot. 4 éven át a rádió és tévécsatornák nem voltak hajlandók sugározni a Zece 10-10-es című, később nagy sikert arató dalt, arra hivatkozva, hogy ez a fajta zene csak éneken és zongorán alapul, így a 16. századba való. A 10 című dal hosszú ideig azonban az MTV sláger listájának élén szerepelt, végül sikerült az összes rádió és tévécsatornán lejátszani, a YouTube-on pedig az első olyan román dal volt, amely elérte az első 1 milliós nézettséget. Műsorunk legvégén ezt önök is meghallgathatják. Most azonban következzen a második és a 6. parancsolatról szóló dal, Isten nevét hiába nevedd és a Ne paráználkodj című dalok.

Florin Kilian egyike azon romániai művészeknek, akik aktívan és folyamatosan részt vesznek számos jótékonysági akcióban is, és zenei bevételeinek nagy részét a rászorulóknak ajánlja fel. Tagja a Romániai és az Egyesült Királyságbeli Zeneszerzők és Zenetudósok Szövetségének. A mai adás szerkesztője Boka Tibor, a hangmérnök Hegedűs János volt. Búcsúzóul következzen Florin Kilian legnagyobb slágere, a Zece 10 című dal, a 10 parancsolatot feldolgozó 2004-es albumról. Köszönöm a mai figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.